A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: nálunk a Mikó, Vár, a Petőfi, Utca, a Fun FM Rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM Rádió.

0: Fül-től Fülig. Fun FM.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

a legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: ahol sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ilja Balozsán ügyvivő miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt vezetője kijelentette, amennyiben a parlamenti pártok nem jutnak egyességre a politikai válság feloldásáról és egy új kormány megalakításáról, előrehozott választásokkal kell számolni idén ősszel vagy jövő tavasszal. Miklós Orbán államelnök először ismerte el nyilvánosan, hogy a politikai válság megoldása érdekében nem tartja kizártnak az előrehozott választások kiírását. Az államfő hangsúlyozta, nem ez a célja, és jelenleg kicsi az esélye egy ilyen forgatókönyvnek, mert egy újabb kampány csak elmélyítené a megosztottságot a kormányzásra készülő pártok között. Az RNDS nem támogatja az előrehozott parlamenti választások kiírását. Túrós Lóránd szenátor a Digi24 hírtelevíziónak elmondta, egy ilyen döntés rendkívüli politikai, gazdasági és biztonsági kockázatot jelentene Románia számára. A politikus szerint a parlament felosztásával hónapokra megszűnne a törvényhozás működése, miközben az országot ügyvivő kormány irányítaná, ami súlyosan korlátozná az állam működését. Túrós Lóránd úgy véli, az előrehozott választások nem oldanák meg a parlamenti többség kérdését sem, mivel a jelenlegi közvéleménykutatások alapján egy politikai erő sem szerezne önálló többséget. Az RMDS ezért azt szorgalmazza, hogy a pártok térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, és közösen keressenek megoldást a kialakult helyzetre. Lemond a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselői mandátumáról és visszavonul a közélettől Tornai Szilárd. Az udvarhelyi ifjúsági egyeztető tanács elnöki tisztségéről is távozik, ezt azonban csak szeptember végén, a folyamatban lévő Erasmus Plus projekt lezárását követően teszi meg. Közleményében azt írta, a személyek körül kialakult vita már nem csak őt, hanem az RMDS és az ifjúsági tanács megítélését is érinti, ezért vezetőként vállalja a felelősséget a döntéséért. Bocsánatot kér mindazoktól, akiket megbántott vagy csalódást okozott nekik. Lemondásának előzménye az az Erasmus Plus projekt körül kirobbant botrány, amelyről az UH.ro írt. A lap szerint a hátrányos helyzetű fiatal zenészek támogatására szánt program keretében az udvarhelyi ifjúsági egyeztető tanács vezetői és RMDS közeli fiatal politikusok utaztak a Karib térségbe, miközben a projekt eredeti célcsoportja csak részben részesült a támogatásból. Új látogatási rend lépett életbe a Szent Anna tónál. A látogatóknak ezentúl napi jegyet kell váltaniuk, amely magában foglalja a látogatóközpont belépőjét, a Mohos-Tőzegláb látogatását és 3 óra ingyenes parkolást. A Pro Szent Anna Egyesület igazgatója Dósa Elek Levente elmondta, a jegyek a helyszínen és online is megvásárolhatók. A 3 órás ingyenes parkolási idő letelte után minden megkezdett fél óráért 3 lejt kell fizetni. Felnőtt, diák, gyermek, családi és csoportos jegyek is lesznek, az 5 évesnél fiatalabb gyermekek számára a belépés továbbra is ingyenes. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint valamelyest megritkul a gomoly felhőzet, de marad a részben felhős égbolt, mellett a száraz, helyenként csapadékos időjárás, gyenge zápor, zivatar átvonulás elképzelhető. A reggeli órákban a hőmérséklet 12 fokig csökken, napközben a csúcsérték 23, akár a 26 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
1: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
0: Egy játékkonzolra?
1: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
4: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszobabútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán államfő közölte, hogy egyelőre nem nevez meg miniszterelnök jelöltet, mert jelenleg nincs olyan politikus, aki mögött parlamenti többség állna. Az elnök hangsúlyozta, hogy a PESZEDE jelenleg ellenzékben van, mivel nincsenek miniszterei, államtitkárai és prefektusai. Ugyanakkor hozzátette a kormányalakítás kérdését, illetve a helyreállítási források lehívásához szükséges törvények elfogadását külön kell kezelni. Az államfő emlékeztetett arra, hogy a helyreállítási tervhez kapcsolódó jogszabályi tervezetek elfogadásának határideje augusztus 31-e, ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy a pártoknak sikerül konszenzusra jutniuk a kérdésben. Elmondása szerint jó maga informális egyeztetéseket folytat a pártokkal, miközben a pártvezetők is tárgyalnak egymással. A Szociáldemokrata párt a PESZEDE közölte ellenzékből is támogatni fogja az uniós források lehívását, de nem fogadja el a leváltott kormány kapkodó jogalkotását és politikai manővereit. A párt közleménye szerint a PESZEDE továbbra is készen áll részt venni az egyeztetésekben egy működőképes kormány mielőbbi megalakítása érdekében, de nem támogatja feltétel nélkül az ügyvivő kabinet kezdeményezéseit. A szociáldemokraták hangsúlyozták, nem szavaznak meg olyan törvényjavaslatokat, amelyeket a kormány az utolsó pillanatban terjeszt a parlament elé a társadalmi partnerekkel való érdemi egyeztetés nélkül. Az AUR továbbra is az előrehozott parlamenti választások kiírását tartja az egyetlen megoldásnak. A párt szenátusi frakció vezetője Petri Sorpejú szerint minden más forgatókönyv csak elmélyíteni a válságot és rontaná Románia gazdasági helyzetét, valamint nemzetközi megítélését. Úgy véli, egy kisebbségi kormány nem jelentene tartós megoldást. A politikus ugyanakkor bírálta Nikus Ordán államfőt is, azt állítva, hogy egy kisebbségi kabinet támogatása az elnök antidemokratikus magatartását legitimálná. Emellett a szociáldemokrata párt vezetését is bírálta, amiért kizárta az AUR-t a kormányzási tárgyalásokból. Petri Sorpejú hangsúlyozta, az AUR nem támogatja sem a PESZEDE, sem a Nemzeti Liberális Párt az USZERE, illetve az RMDSZ kezdeményezéseit, és továbbra is az előrehozott választások megszervezését szorgalmazza. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változékony, borongós, helyenként csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért gyenge esőzések a mai napon is kialakulhatnak. 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 22-26 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak a reggeli friss, gőzölgő kávé mellé. Tartsanak velem a folytatásban is, hiszen érkezik Madonna, Feed, Somber, Dave, Tam, aztán a későbbiekben jön hozzánk még Sugar Ray, Szőcs Renáta és még sokan mások. Ha kedvük van, akkor a folytatásban dolgozzunk együtt.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
4: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmekta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Reklámot hallottak.

0: Mustaine featuring Thames, valamint a Rain Dance 2025-ös megjelenésű dal, ami igen-igen menőnek számít idén is, világszinten.
1: Mosoly az arcon, a 87,6-on. Fun FM Rádió, Fülig Zene!
0: Július 15-ét jelzi a kalendárium, a mai napon Henrik, valamint a Roland nevű hallgatóinkat köszöntjük, nekik kívánunk mindenek előtt egy boldog névnapot. 420 éve született Rembrandt, holland festő és rajzművész. 227 éve találták meg a Rosetti követ, aminek a segítségével megfejtették az egyiptomi hieroglifákat. 95 éve Justice for Hungary feliratú repülőgépükkel Endres György és Magyar Sándor átrepülték az Atlanti-óceánt. 512 éve Szapolyai János erdélyi vajda döntő vereséget mért a jobbágy felkelőkre, Dózsa Györgyöt pedig fogságba ejtette. 180 éve nyílt meg az első magyarországi vasútvonal. 86 éve született Koncz Tibor zeneszerző, akinek legtöbb dalát első felesége Kovács Kati vitte sikerre. 85 éve született Medvecki Ádám, Kossuth Díjas karmester. 80 éve született Linda Ronstadt, amerikai folk, country pop és rock énekesnő, zeneszerző és gitáros. 51 éve indult útjára a Soyuz 19 és az Apollo űrrakéta, hogy összekapcsolódva létrehozzák az első nemzetközi űrállomást. A kalendárium rovatunk végére az ajándékdal is elő van készítve, méghozzá Nán előadásában. Ez a Waving Flag, ezzel a dallal köszöntjük a napünnepeltjeit.

0: Felix Ján és Kaszkáda közös dala 2026-ból, ez volt a Boy You Turn Me, 9:01 múlva. Aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy megvolt már a nyári pihenő szabadság és visszatért a munkába, lehet, hogy úgy érzi magát, mintha nem is pihent volna. Hogy miért érezzük magunkat fáradtabbnak szabadság után visszatérve a munka mezeire, hamarosan elmondja a pszichológus.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
5: A természet azt teszi, amit akar.
6: Yes!
5: Aesto Kesudio. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidl-nél Natur Kesudiót találsz 200 g-os kiszerelésben 10,99 baniért, fél dió belet 200 g-os kiszerelésben 9,99 baniért, valamint diókeveréket 200 g-os kiszerelésben 11,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
7: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
8: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett, asztallal, 6 székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
9: Reklámot hallottak.

0: gyere baba, gyújtsál világ.
1: A magyar bandának sikerült ismét visszahozni és széles körben elismertetni a fiatalokkal is a magyar népzene értékét. Tény és való, hogy rendkívül vagány módon nyúlnak hozzá a nagy klasszikus darabokhoz, és rendkívül vagány módon adják elő azokat úgy, hogy széles közönségnek örvendjen minden produkciójuk. Bár a nyár a pihenés időszaka, sokan mégsem feltöltődve, hanem ugyanolyan vagy még fáradtabban térnek vissza a szabadságról. A szakemberek szerint a rövid vagy rohanós nyaralás gyakran nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az egész évi kimerültséget, sőt, a munkába való visszatérés sokaknál komoly megterhelést jelenthet, főleg, ha a szabadság alatt minden élményt próbálunk begyűjteni, és mindössze napi 3-4 óra alvás jut. Így érthető, hogy a munkába visszatérve még fáradtabbnak érezzük magunkat, miközben a környezet azt várja, hogy teljes erőbedobással dolgozzunk. A pszichológusok szerint a visszatérést több tényező is megnehezíti. A hirtelen napirendváltás, a nem megfelelő minőségű alvás, a nyaralás alatti túlterhelés, valamint a túlzott étel és alkoholfogyasztás egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy az első munkanapok különösen megterhelőek legyenek. Irina Gruja pszichológus szerint ideális esetben a szabadság és a munkába állás között még kellene lennie egy átmeneti időszaknak. A szakember úgy véli, az első munkanapon nem érdemes rögtön minden feladatot megoldani, hanem fokozatosan kell visszarázódni a mindennapi rutinba. A szakember azt tanácsolja, hogy a szabadság után kis lépésekben térünk vissza a megszokott munkarendhez. Ne próbáljunk az első napon minden elmaradást bepótolni, és lehetőség szerint őrizzük meg egy olyan szokást a nyárból, amely segített ellazulni. Akár egy nyugodtan elfogyasztott reggeli kávé is sokat számíthat. Ugyanakkor Irina Gruja arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan már a kiégés határán indulnak szabadságra. Mivel a munkahelyi terhelés a visszatérés után ugyanakkora marad, a kiégés tünetei gyorsan újra jelentkezhetnek. A nyaralás ugyan átmeneti pihenést biztosít, de önmagában nem szünteti meg a túlterheltség kiváltó okait. Ha valaki hosszabb idő után sem tud visszatérni a megszokott ritmusba, tartós fáradtságot, motiválatlanságot vagy kimerültséget tapasztal, érdemes szakember segítségét kérni, mivel ezek akár a kiégés figyelmeztető jelei is lehetnek. Az is hozzátartozik ugye a valósághoz, hogyha valaki már a kiégés határán indul neki a nyári pihenő szabadságnak, benne van a nevében, akkor nem érdemes állandóan 24-ből mondjuk 20 órán keresztül maximálisan pörögni, hanem némi időt kellene szánni arra, hogy tényleg kipihenjük magunkat, és kellemes élményekkel gazdagodjunk.
2: Fültől fülig.
3: Fan FM Rádió. Fülig
2: zene. Fülig zene. Fan FM.
4: Több mint egy fekete. Friss, ropogós és felpörget. Kotyogó, Günther Ottóval,

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó. Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió. Közérdekű hirdetés következik.
1: A Harvíz RT értesíti ügyfeleit, hogy július 16-án csütörtökön az ivóvíz hálózat javítási munkálatai miatt reggel 9 és este 6 óra között szünetel az ivóvíz ellátás a Szentlélek utca 41A, a Hunyadi János utca 18ABCD 1920, 26A, 26BH számok alatt, valamint a Fortuna Park környékén a Nest áruház mögötti övezetben. A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a vízszolgáltatás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat. Hiba bejelentést a nap 24 órájában a 0758 770 040-es telefonszámon tehet.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán államfő közölte, hogy egyelőre nem nevez meg miniszterelnök jelöltet, mert jelenleg nincs olyan politikus, aki mögött parlamenti többség állna. Az elnök hangsúlyozta, hogy a PESZEDE jelenleg ellenzékben van, mivel nincsenek miniszterei, államtitkárai és prefektusai. Ugyanakkor hozzátette a kormányalakítás kérdését, illetve a helyreállítási források lehívásához szükséges törvények elfogadását külön kell kezelni. Az államfő emlékeztetett arra, hogy a helyreállítási tervhez kapcsolódó jogszabályi tervezetek elfogadásának határideje augusztus 31-e, ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy a pártoknak sikerül konszenzusra jutniuk a kérdésben. Elmondása szerint jó maga informális egyeztetéseket folytat a pártokkal, miközben a pártvezetők is tárgyalnak egymással. A Szociáldemokrata párt a PESZEDE közölte, ellenzékből is támogatni fogja az uniós források lehívását, de nem fogadja el a leváltott kormány kapkodó jogalkotását és politikai manővereit. A párt közleménye szerint a PESZEDE továbbra is készen áll részt venni az egyeztetésekben egy működőképes kormány mielőbbi megalakítása érdekében, de nem támogatja feltétel nélkül az ügyvivő kabinet kezdeményezéseit. A szociáldemokraták hangsúlyozták, nem szavaznak meg olyan törvényjavaslatokat, amelyeket a kormány az utolsó pillanatban terjeszt a parlament elé a társadalmi partnerekkel való érdemi egyeztetés nélkül. Az AUR továbbra is az előrehozott parlamenti választások kiírását tartja az egyetlen megoldásnak. A párt szenátusi frakció vezetője Petri Sorpeju szerint minden más forgatókönyv csak elmélyíteni a válságot és rontaná Románia gazdasági helyzetét, valamint nemzetközi megítélését. Úgy véli, egy kisebbségi kormány nem jelentene tartós megoldást. A politikus ugyanakkor bírálta Nikus Ordán államfőt is, azt állítva, hogy egy kisebbségi kabinet támogatása az elnök antidemokratikus magatartását legitimálná. Emellett a szociáldemokrata párt vezetését is bírálta, amiért kizárta az AUR-t a kormányzási tárgyalásokból. Petri Sorpeju hangsúlyozta, az AUR nem támogatja sem a PESZEDE, sem a Nemzeti Liberális Párt az USZERE, illetve az RMDSZ kezdeményezéseit, és továbbra is az előrehozott választások megszervezését szorgalmazza. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változékony, borongós, helyenként csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért gyenge esőzések a mai napon is kialakulhatnak. 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 22-26 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Úgy tűnik, hogy a mai napot sem ússzuk meg szárazon. Kicsi zápor, zivatar, kicsi szél hozzátartozik a mai szerdai naphoz is. Mindez július 15-e legalábbis kalendárium szerint. Én Günther Ottó vagyok, a zenéket előkészítettem, kávé van még kézügyben. Folytatjuk!

0: A természet azt teszi, amit akar.
1: Yes!
0: Aesztó Kesúdió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidl-nél Natur Kesúdiót találsz 200 g-os kiszerelésben 10 lej 99 baniért. Fél dió belet 200 g-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Valamint diókeveréket 200 g-os kiszerelésben 11 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
0: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
6: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Ha a közelben lévő és könnyen megközelíthető látványosságokat keres mondjuk hétvégi úti célnak, érdemes felkeresni a Hargita megyei tavakat. A Gyilkos tó és a Szent Anna tó kiváló lehetőség minőségi idő eltöltésére. A Gyilkos tó nem csupán Románia, hanem Európa és a világ egyik legjelentősebb természeti ritkasága, amelynek keletkezéséről román és magyar nyelven is szólnak legendák. A Szent Anna tó különlegessége, hogy egy vulkán kráterében fekszik, ami a geológiai jövőben bármikor kitörhet. Azért is jutottak eszembe a Hargita megyei rendkívül szép és ritkának számító látványosságok, mert nem régiben megváltozott a Szent Anna tó látogatási rendje. A látogatóknak ezentúl napi jegyet kell váltaniuk, amely magában foglalja a látogatóközpont belépőjét, a Mohos-Tőzegláb látogatását és 3 óra ingyenes parkolást, értesülte a Marosvásárhelyi Rádió. A Pro Szent Anna Egyesület igazgatója Dósa Elek Levente elmondta, a jegyek a helyszínen és online is megvásárolhatók. A 3 órás ingyenes parkolási idő letelte után minden megkezdett fél óráért 3 lejt kell fizetni. Felnőtt, diák, gyermek, családi és csoportos jegyek is lesznek, az 5 évesnél fiatalabb gyermekek számára pedig a belépés ingyenes. Jelentős a változásnak számít az is, hogy a Mohos-Tőzegláb ezentúl kötelező idegenvezető nélkül is bejárható lesz. A természetvédelmi terület biztonsága érdekében a pallósor 2 oldalán elektromos kerítést alakítottak ki. Az idegenvezetés továbbra is igényelhető, de már választható külön díjazás ellenében. A változtatás célja, hogy rugalmasabbá tegyék a látogatást, és csökkentsék a nagy turista csoportok okozta túlzsúfoltságot.
1: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszoba bútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

0: A 2026-os labdarúgó világbajnokság jelenleg a legizgalmasabb szakaszában van. A torna történetében először három ország, Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen adott hont a meccseknek, ráadásul immár kibővített 48 csapatos mezőnnyel zajlottak a küzdelmek. A július 14-i napon Spanyolország 2-0-ás győzelemmel búcsúztatta Franciaországot, ezzel elsőként jutott a döntőbe. A második elődöntőt ma este játsszák, ahol egy igazi klasszikus presztízs rangadó dönt a másik döntős hely sorsáról. A 10 órakor kezdődő mérkőzésen Anglia és Argentina lépnek pályára. Atlantában, egészen pontosan az Atlanta stadionban. A VB-ről már csak két legfontosabb helyosztó mérkőzés maradt hátra a közelgő hétvégén. Július 18-án szombaton a párosítást illetően Franciaország, illetve az Anglia-Argentina meccs vesztese, és időpont szerint július 19-én a vasárnap este 10 órától játsszák a döntőt. A nagy kérdés az, ki lesz a 2026-os világbajnokság első helyezettje. Biztos vagyok benne, hogy a tippek már megvannak, a kérdés az, hogy fogadtak-e már egymás között, és hogyha igen, mi a tét?
1: Ha éjjel minden földre hullna, minden apró csillag, és az égen semmi, de látom az álmot, ami mi.

Mindig félt a magánytól, de lett az az egy, aki áron szembe hasít. Marad-e a sok rossz lány, vagy eljön egyszer az az egy? Vajon miért én húzom a rövidebbet, átvert máshol a hosszú rosszú?

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán államfő közölte, hogy egyelőre nem nevez meg miniszterelnök jelöltet, mert jelenleg nincs olyan politikus, aki mögött parlamenti többség állna. Az elnök hangsúlyozta, hogy a PESZEDE jelenleg ellenzékben van, mivel nincsenek miniszterei, államtitkárai és prefektusai. Ugyanakkor hozzátette a kormányalakítás kérdését, illetve a helyreállítási források lehívására szükséges törvények elfogadását külön kell kezelni. Az államfő emlékeztetett arra, hogy a helyreállítási tervhez kapcsolódó jogszabályi tervezetek elfogadásának határideje augusztus 31-e, ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy a pártoknak sikerül konszenzusra jutniuk a kérdésben. Elmondása szerint jó maga informális egyeztetéseket folytat a pártokkal, miközben a pártvezetők is tárgyalnak egymással. A Szociáldemokrata párt a PESZEDE közölte, ellenzékből is támogatni fogja az uniós források lehívását, de nem fogadja el a leváltott kormány kapkodó jogalkotását és politikai manővereit. A párt közleménye szerint a PESZEDE továbbra is készen áll részt venni az egyeztetésekben egy működőképes kormány mielőbbi megalakítása érdekében, de nem támogatja feltétel nélkül az ügyvivő kabinet kezdeményezéseit. A szociáldemokraták hangsúlyozták, nem szavaznak meg olyan törvényjavaslatokat, amelyeket a kormány az utolsó pillanatban terjeszt a parlament elé a társadalmi partnerekkel való érdemi egyeztetés nélkül. Az AUR továbbra is az előrehozott parlamenti választások kiírását tartja az egyetlen megoldásnak. A párt szenátusi frakció vezetője Petri Sorpeiu szerint minden más forgatókönyv csak elmélyíteni a válságot és rontaná Románia gazdasági helyzetét, valamint nemzetközi megítélését. Úgy véli, egy kisebbségi kormány nem jelentene tartós megoldást. A politikus ugyanakkor bírálta Nikus Ordán államfőt is, azt állítva, hogy egy kisebbségi kabinet támogatása az elnök antidemokratikus magatartását legitimálná. Emellett a szociáldemokrata párt vezetését is bírálta, amiért kizárta az AUR-t a kormányzási tárgyalásokból. Petri Sorpeiu hangsúlyozta, az AUR nem támogatja sem a PESZEDE, sem a Nemzeti Liberális Párt az USZERE, illetve az RMDSZ kezdeményezéseit, és továbbra is az előrehozott választások megszervezését szorgalmazza. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változékony, borongós, helyenként csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért gyenge esőzések a mai napon is kialakulhatnak. 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 22-26 fok közé emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: A mára beígért 26 Celsius fokról egyelőre csak álmodozom, én annak is örülnék, hogyha legalább a 20-22 közelébe kerülnénk. No de arra is várni kell még. 10 óra múlt 3 perccel. Kellemes ugyan a délelőtt, de kissé borongós az időjárás. Ezt megpróbáljuk ellensúlyozni az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, maradjanak velem a folytatásban is.

A Better Than Love anno 2010-ben jelent meg a felvétel. 10:30 előtt 6 perccel ezt hallgattuk. Két több mint 80 éve elhelyezett időkapszulát találtak a Csíksomlyói kegytemplom jobboldali tornyának gömbjében a jelenleg zajló felújítás során. Az egyik 1941. novemberében keltezett dokumentum arról számol be, hogy a templomot az 1940-es földrengés után újították fel. A levél megemlíti, hogy a helyreállítást nagy részt a magyar királyi kormány finanszírozta, a fennmaradó összeget pedig közadakozásból gyűjtötték össze. A dokumentum koraveri történelmi eseményekre is utal, és megnevezi a felújítás támogatásában szerepet vállaló közéleti személyiségeket. A másik 1940-ben írt levél egyelőre csak részben olvasható. Restaurálása után várhatóan további részletek is ismerté válnak, írja a Marosvásárhelyi Rádió. Az előkerült dokumentumokat a gyulafehérvári főegyházmegye restaurátor műhelyében állítják helyre, majd várhatóan augusztusban a Csíksomlyói kegytemplomban állítják ki. A ferences közösség azt tervezi, hogy az eredeti iratok másolatai mellé új üzenetet helyez el a toronyba, amelyet a jövő nemzedékeinek szánnak. Fun FM. Check this. Check this and dance.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenre legyen megoldásod, a Dedemánban most a terasszett asztallal, 6 székkel és napernyővel csak 499, valamint a 4 lépcsős alumínium létra csak 129 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
2: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilakéra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termék. Mivel minden színt a fehér árában adnak, így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
5: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Minerva, teljesítmény.
7: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
8: Reklámot hallottak.

Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jársz. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Te a Fun FM-et hallgatod. Günther Ott.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: A Harvíz RT értesíti ügyfeleit, hogy július 16-án csütörtökön az ivóvíz hálózat javítási munkálatai miatt reggel 9 és este 6 óra között szünetel az ivóvíz ellátás a Szentlélek utca 41A, a Hunyadi János utca 18ABCD 1920, 26A, 26BH számok alatt, valamint a Fortuna Park környékén a Nest áruház mögötti övezetben. A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a vízszolgáltatás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat. Hiba bejelentést a nap 24 órájában a 0758 770 040-es telefonszámon tehet.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Otthon túlcsordul a könyvespolc, vagy csak szeretnénk, hogy a kedves olvasmányaink másnak is örömet okozzanak. Van egy jó hírem, Csíkszeredában a legjobb helyre kerülhetnek a kötetek, ugyanis a Kájoni János megyei könyvtárba bármikor befogadják őket. Például tavaly több mint 1500 könyv érkezett az olvasóktól, illetve kiadóktól adományként. Ha ezt el tudjuk helyezni a térképen, ez a mennyiség majdnem a fele annak, amit a könyvtár tavaly saját költségvetéséből vásárolni tudott. És ami a legszebb az egészben, hogy itt egyetlen lap sem vész kárba. A könyvtárosok minden egyes kötetet átnéznek, ami illik a gyűjteménybe, az megy a polcokra és az elektronikus adatbázisba. Amiből viszont felesleg van, azt nem dobják ki. Eljuttatják a kisebb, szűkösebb költségvetésű vidéki könyvtáraknak, vagy kiteszik a szabad polcra, ahonnan bárki hazaviheti őket és meg is tarthatja. A felajánlások nem csak a könyvbeszerzési keretet mentik meg, de a közösséget is közelebb hozzák egymáshoz. Úgyhogy ha nagy takarítást tart otthon valaki, vagy költözés előtt áll, ne habozzon, a Kájoni János megyei könyvtár idén is folyamatosan fogadja a könyvadományokat. Adni jó, olvasni még jobb.
1: Fun FM Rádió.
2: Bárhol, bármikor.
1: Éterben.
2: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
1: Bárhol jár. Változatosan.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyha és kert.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A helyreállítási alapból finanszírozott 8 kórház közül 7-nek a készültségi foka 91% és 100% közötti, jelentette be Csek Attila ügyvivő fejlesztési és ügyvivő egészségügyi miniszter. A tárcavezető kedden videokonferencia keretében egyeztetett a helyreállítási forrásokból épülő kórházak képviselőivel, a kivitelezőkkel és a helyi önkormányzatok vezetőivel, a beruházások előrehaladásáról és a befejezéshez szükséges intézkedésekről. Az ügyvivő miniszter azt kérte, hogy ahol ezt a munkálatok lehetővé teszik, az épületek műszaki átvételét már a 2026. augusztus 31-i határidő előtt kezdjék meg, hogy a kórházak mielőbb megkezdessék a működésüket. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyi minisztérium részéről nincsenek fennakadások. A finanszírozás biztosított, a számlák kiegyenlítésével napi renden vannak, és a tárca valamennyi vállalt kötelezettségének eleget tett. Csek Attila szerint a kivitelezőknek, a beruházóknak és a helyi hatóságoknak fel kell gyorsítaniuk a munkát, annak érdekében, hogy a beruházások határidőre elkészüljenek, és a romániai betegek mielőbb korszerű egészségügyi ellátásban részesülhessenek, írja az AGR Press. Kevesebb ment a borítékban májusban. Az Országos Statisztikai Intézet friss adatai szerint áprilishoz képest átlagosan 159 lejjel csökkent a nettó átlagbér Romániában, így jelenleg 5684 lej a hazai nettó középérték. A statisztikusok szerint a visszaesés teljesen természetes. Áprilisban a húsvéti prémiumok és a tavaszi bónuszok alaposan megnyomták a fizetéseket. Ezek elmaradása húzta vissza most a számokat májusban. A legnagyobb zuhanást, csaknem 30%-os csökkenést a biztosítási szektorban dolgozók érezték meg. A kontraszt továbbra is óriási az iparágak között, míg az IT-szektorban és a gázkitermelésben továbbra is 12-13 ezer lej feletti nettó fizetések az átlagosak, addig a halászatban dolgozók alig 2800 lejt visznek haza. Jó hír viszont a közszférának, hogy az oktatásban, a közigazgatásban és az egészségügyben májusban is sikerült egy enyhe, 0,5 és 2,5% közötti növekedést elérni. A Giseol.ro online ügyintéző platform vizuális arculatát másoló és a közlekedési minisztérium nevében küldött, hamis SMS-ekre figyelmeztetett kedden az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. A hamis telefonos üzenetben gyorshajtási bírság megfizetésére szólítják fel a címzetteket a közlekedési minisztérium nevében. A sürgető hangnemű üzenetben rövid fizetési határidőt szabnak meg, illetve késedelmi pótlékot, a műszaki vizsga felfüggesztését és ügyészségi eljárást helyeznek kilátásba. A Kiberbiztonsági Igazgatóság a Deneszecse közlése szerint az SMS-ben szereplő hivatkozás egy hamis weboldalra vezet, amely külsőre a giseol.ro portált utánozza. Az oldal személyes adatokat, majd a bankkártya adatait, a kártyaszámot, a lejárati dátumot és a CVV kódot is elkéri, holott állami intézmények ilyen adatokat nem kérnek SMS-ben küldött linken keresztül. Hívják fel a figyelmet a szakemberek. Gyanúra ad okot az is, hogy a bírság összege amerikai dollárban szerepel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, csapadékos időjárásra kell számítani a mai napon. Helyenként megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért, zápor, zivatar is kialakulhat, elsősorban a kora délutáni órákban. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték akár a 26 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, ha velem tartanak, biztosítom a jó hangulatot az éterben. FM 87.6 Csíkszereda, Kamrád, Imago Mundi, Barbara Nádas, aztán a későbbiekben Burai, Harry Styles, Technotronic, Yakit Kay, The Script és még sokan mások. Igazi zenei változatosság minden vájtfülűnek.

2023-ban jelentetett meg közös dalt Bibi Rexa és Snoop Dogg, ez volt a Satellite, és egy hasonló stílusú, illetve hasonló hangulatú dal jelent meg nemrég. Azt is lehet mondani, hogy egy vadi új nagylemez felvezetőjeként egészen pontosan két legenda 7 év után először egy dalban. Ez a dal ugyanis 73 éves, 10-szeres Grammy-díjas funk királynő Chaka Khan nagy visszatérését is jelenti. Több mint 7 év után jelentkezik új stúdióalbummal, amelynek címe Chuckzilla, és szeptember 18-án jelenik meg. Ennek a lemeznek az egyik legütősebb, legfrissebb beharangozó dala a Snoop Dogg-gal közös kollaboráció, ami június közepén jött ki, és ami, hát hogy is mondjam csak, hangulatában és stílusában is egy kicsi-kicsikét hasonlít az imént hallott dalhoz. Természetesen mutatom ezt is, amelynek címe Boogie is in my

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány kisebb változtatás az otthonodban, akkor a Dedebánban most a Kádda fürdőszobabútor mosdóval csak 990, valamint a Kádda Clover konyhai csaptelep csak 99 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Taylor Swift és az I Know It, I Know You, a Toy Story 5. részének a betétdala szárnyal, ahogy azt már megszokhattuk a Taylor Swift daloktól, és természetesen minden slágerlistán helyet követel magának, akár úgy, hogy egyedüliként szerepel, akár úgy, hogy többet magával. És hogyha már a mozifilmek mint olyan szóba kerültek, hadd említem meg, július 21-én, vasárnap teljes egészében látható lesz a Sátán tangó a mozi TV műsorán Tar Béla születésnapi alkalmából. A januárban elhunyt rendező idén töltötte volna be 71. életévét. A világhírnevet elhozó, a Nobel-díjas Krasznahorkai László azonos című regénye alapján készült kultikus filmje 32 évvel ezelőtt jelent meg. Egyedi film nyelve és formabontó hosszúsága miatt a maga 7,5 órájával a Sátán tangó kitűnt a korszak más filmjei közül, sőt ezt az egyediségét még ma is őrzi. A történet egy elhagyatott telepen játszódik, ahol a lakók mindennapjaiba kaphatunk betekintést, miközben a megváltást keresik a kietlen 20. század végi pusztán. A film alapját jelentő regény pont tavaly volt 40 éves. Krasznahorkai László szintén formabontó és egy egész életművet meghatározó írása 1985-ben látott napvilágot. Ennek alkalmából egy átfogó írás is megjelent róla, hogy tulajdonképpen miben is rejlik ennek a különleges műnek a sikere, illetve sikerének titka. Akik szerencsésebbek és hozzáférnek a magyar mozi tévéhez, azok megszakítás, illetve reklám nélkül láthatják. Július 21-én vasárnap 15 óra 45 perctől teljes hosszában a Sátán tangót, amit egyébként 1994-ben mutattak be. A Sight and Sound 2022-es nemzetközi kritikusok szavazatai alapján összeállított listán minden idők 78. filmjeként szerepel Tar Béla filmje.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Ray Dalton és a Tears to Say 2024-ből. Mindössze 2 perc maradt hátra déli 12 óráig. Jelenleg gyönyörűen süt a nap, ez viszont változhat, főleg a kora délutáni órákban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ugyanakkor fura időjárással kell számolni, hiszen az erős lehűlés váltja a hirtelen felmelegedést. Hozzászoktunk az időjáráshoz, emiatt nem fogunk dohogni. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, leteszem a lantot a hétre. Hamarosan érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, illetve a folytatásban is kívánok további remek délutánt remek zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak a folytatásban is itt az éterben.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A helyreállítási alapból finanszírozott 8 kórház közül 7-nek a készültségi foka 91% és 100% közötti. Jelentette be Csek Attila ügyvivő fejlesztési és ügyvivő egészségügyi miniszter. A tárcavezető kedden videokonferencia keretében egyeztetett a helyreállítási forrásokból épülő kórházak képviselőivel, a kivitelezőkkel és a helyi önkormányzatok vezetőivel, a beruházások előrehaladásáról és a befejezéshez szükséges intézkedésekről. Az ügyvivő miniszter azt kérte, hogy ahol ezt a munkálatok lehetővé teszik, az épületek műszaki átvételét már a 2026. augusztus 31-i határidő előtt kezdjék meg, hogy a kórházak mielőbb megkezdessék a működésüket. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyi minisztérium részéről nincsenek fennakadások. A finanszírozás biztosított, a számlák kiegyenlítésével napi renden vannak, és a tárca valamennyi vállalt kötelezettségének eleget tett. Csek Attila szerint a kivitelezőknek, a beruházóknak és a helyi hatóságoknak fel kell gyorsítaniuk a munkát, annak érdekében, hogy a beruházások határidőre elkészüljenek, és a romániai betegek mielőbb korszerű egészségügyi ellátásban részesülhessenek, írja az AGR Press. Az Országos Statisztikai Intézet friss adatai szerint áprilishoz képest átlagosan 159 lejjel csökkent a nettó átlagbér Romániában, így jelenleg 5684 lej a hazai nettó középérték. A statisztikusok szerint a visszaesés teljesen természetes, áprilisban a húsvéti prémiumok és a tavaszi bónuszok alaposan megnyomták a fizetéseket. Ezek elmaradása húzta vissza most a számokat májusban. A legnagyobb zuhanást, csak nem 30%-os csökkenést a biztosítási szektorban dolgozók érezték meg. A kontraszt továbbra is óriási az iparágak között, míg az IT szektorban és a gázkitermelésben továbbra is 12-13 ezer lej feletti nettó fizetések az átlagosak, addig a halászatban dolgozók alig 2800 lejt visznek haza. Jó hír viszont a közszférának, hogy az oktatásban, a közigazgatásban és az egészségügyben májusban is sikerült egy enyhe, 0,5 és 2,5% közötti növekedést elérni. A Giseol.ro online ügyintéző platform vizuális arculatát másoló és a közlekedési minisztérium nevében küldött, hamis SMS-ekre figyelmeztetett kedden az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. A hamis telefonos üzenetben gyorshajtási bírság megfizetésére szólítják fel a címzetteket a közlekedési minisztérium nevében. A sürgető hangnemű üzenetben rövid fizetési határidőt szabnak meg, illetve késedelmi pótlékot, a műszaki vizsga felfüggesztését és ügyészségi eljárást helyeznek kilátásba. A kiberbiztonsági igazgatóság a Deneszecse közlése szerint az SMS-ben szereplő hivatkozás egy hamis weboldalra vezet, amely külsőre a giseol.ro portált utánozza. Az oldal személyes adatokat, majd a bankkártya adatait, a kártyaszámot, a lejárati dátumot és a CVV kódot is elkéri, holott állami intézmények ilyen adatokat nem kérnek SMS-ben küldött linken keresztül. Hívják fel a figyelmet a szakemberek. Gyanúra ad okot az is, hogy a bírság összege amerikai dollárban szerepel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, csapadékos időjárásra kell számítani a mai napon. Helyenként megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért, zápor, zivatar is kialakulhat, elsősorban a kora délutáni órákban. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték akár a 26 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
1: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
0: Egy játékkonzolra?
1: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: FM Rádió. Fülig zene.
1: Around the world.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Kánikulára vonatkozó figyelmeztetést, valamint viharriasztásokat is kiadott szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Térségünkben légköri instabilitásra is jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani a következő napokban. A meteorológusok szerint a hegyvidéki térségekben felhőszakadások, villámlások, 50-70 km/órás széllökések, elszigetelten pedig viharos szél és jégeső várható péntek estig. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fun FM. Csíkszereda. Fun FM rádió. Válasz a zajra.
2: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
3: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM Rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: A Harvíz RT értesíti ügyfeleit, hogy július 16-án csütörtökön az ivóvíz hálózat javítási munkálatai miatt reggel 9 és este 6 óra között szünetel az ivóvíz ellátás a Szentlélek utca 41A, a Hunyadi János utca 18A, B, C, D, 19, 20, 26A, 26B házszámok alatt, valamint a Fortuna Park környékén a Nest áruház mögötti övezetben. A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a vízszolgáltatás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat. Hiba bejelentést a nap 24 órájában a 0758 770 040-es telefonszámon tehet.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Kevesebb duma, több zene.

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülig Zene FM 87,6 Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
1: Ha még mindig a tökéletes nyári lehetőséget keresed, jelentkezd most szakmai gyakorlatra Szlovákiába. Szerezd valódi szakmai tapasztalatot és életre szóló élményeket. Ha elmúltál 18 éves és gyógyszerész, szakács, pincér, felszolgáló, cukrász, ápoló, nővér vagy turisztika idegenforgalom szakon tanulsz, Hargita megye tanácsa és az AVETE projekt várja a jelentkezésedet nyári szakmai gyakorlatra Szlovákiába, Királyhelmec és környéke, teljesen magyar nyelvű környezetben. A gyakorlat idején ingyenes szállást, ellátást és zseppénzt is kapsz, az utazásod költségeit pedig a fogadó fél rendezi. A gyakorlat hossza rugalmas 45-60 vagy akár 90 nap, kiutazás július 19-én. 2-3 hetente szuper, szabadidős programok várnak, kassai és budapesti városnézés, strandolás, workshopok és a nyíregyházi állatpark. Kérj további infókat és jelentkezz még ma a softprojektek@hargitamegye.ro e-mail címen.
0: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM Rádió.
3: Hétről hétre, napról napra Fülig Zene. FM 87.6 Fun FM Rádió.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban. Stay.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A helyreállítási alapból finanszírozott 8 kórház közül 7-nek a készültségi foka 91% és 100% közötti, jelentette be Cseka Attila ügyvivő fejlesztési és ügyvivő egészségügyi miniszter. A tárcavezető kedden videokonferencia keretében egyeztetett a helyreállítási forrásokból épülő kórházak képviselőivel, a kivitelezőkkel és a helyi önkormányzatok vezetőivel, a beruházások előrehaladásáról és a befejezése szükséges intézkedésekről. Az ügyvivő miniszter azt kérte, hogy ahol ezt a munkálatok lehetővé teszik, az épületek műszaki átvételét már a 2026. augusztus 31-i határidő előtt kezdjék meg, hogy a kórházak mielőbb megkezdessék a működésüket. Hangsúlyozta, hogy az Egészségügyi Minisztérium részéről nincsenek fennakadások. A finanszírozás biztosított, a számlák kiegyenlítésével napi renden vannak, és a tárca valamennyi vállalt kötelezettségének eleget tett. Cseka Attila szerint a kivitelezőknek, a beruházóknak és a helyi hatóságoknak fel kell gyorsítaniuk a munkát, annak érdekében, hogy a beruházások határidőre elkészüljenek, és a romániai betegek mielőbb korszerű egészségügyi ellátásban részesülhessenek, írja az AGR Press. Az Országos Statisztikai Intézet friss adatai szerint áprilishoz képest átlagosan 159 lejjel csökkent a nettó átlagbér Romániában, így jelenleg 5684 lej a hazai nettó középérték. A statisztikusok szerint a visszaesés teljesen természetes. Áprilisban a húsvéti prémiumok és a tavaszi bónuszok alaposan megnyomták a fizetéseket. Ezek elmaradása húzta vissza most a számokat májusban. A legnagyobb zuhanást, csak nem 30%-os csökkenést a biztosítási szektorban dolgozók érezték meg. A kontraszt továbbra is óriási az iparágak között, míg az IT-szektorban és a gázkitermelésben továbbra is 12-13 ezer lej feletti nettó fizetések az átlagosak, addig a halászatban dolgozók alig 2800 lejt visznek haza. Jó hír viszont a közszférának, hogy az oktatásban, a közigazgatásban és az egészségügyben májusban is sikerült egy enyhe, 0,5 és 2,5% közötti növekedést elérni. A Giseol.ro online ügyintéző platform vizuális arculatát másoló és a közlekedési minisztérium nevében küldött hamis SMS-ekre figyelmeztetett kedden az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. A hamis telefonos üzenetben gyorshajtási bírság megfizetésére szólítják fel a címzetteket a közlekedési minisztérium nevében. A sürgető hangnemű üzenetben rövid fizetési határidőt szabnak meg, illetve késedelmi pótlékot, a műszaki vizsga felfüggesztését és ügyészségi eljárást helyeznek kilátásba. A Kiberbiztonsági Igazgatóság a Denesztecse közlése szerint az SMS-ben szereplő hivatkozás egy hamis weboldalra vezet, amely külsőre a giseol.ro portált utánozza. Az oldal személyes adatokat, majd a bankkártya adatait, a kártyaszámot, a lejárati dátumot és a CVV kódot is elkéri, holott állami intézmények ilyen adatokat nem kérnek SMS-ben küldött linken keresztül. Hívják fel a figyelmet a szakemberek. Gyanúra ad okot az is, hogy a bírság összege amerikai dollárban szerepel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, csapadékos időjárásra kell számítani a mai napon. Helyenként megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért, zápor, zivatar is kialakulhat, elsősorban a kora délutáni órákban. A csúcsérték akár a 26 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Reklámot hallottak. Fun

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A helyreállítási alapból finanszírozott 8 kórház közül 7-nek a készültségi foka 91% és 100% közötti, jelentette be Csek Attila ügyvivő fejlesztési és ügyvivő egészségügyi miniszter. A tárcavezető kedden videokonferencia keretében egyeztetett a helyreállítási forrásokból épülő kórházak képviselőivel, a kivitelezőkkel és a helyi önkormányzatok vezetőivel, a beruházások előrehaladásáról és a befejezéshez szükséges intézkedésekről. Az ügyvivő miniszter azt kérte, hogy ahol ezt a munkálatok lehetővé teszik, az épületek műszaki átvételét már a 2026. augusztus 31-i határidő előtt kezdjék meg, hogy a kórházak mielőbb megkezdessék a működésüket. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyi minisztérium részéről nincsenek fennakadások. A finanszírozás biztosított, a számlák kiegyenlítésével napi renden vannak, és a tárca valamennyi vállalt kötelezettségének eleget tett. Csek Attila szerint a kivitelezőknek, a beruházóknak és a helyi hatóságoknak fel kell gyorsítaniuk a munkát, annak érdekében, hogy a beruházások határidőre elkészüljenek, és a romániai betegek mielőbb korszerű egészségügyi ellátásban részesülhessenek, írja az AGR Press. Az Országos Statisztikai Intézet friss adatai szerint áprilishoz képest átlagosan 159 lejjel csökkent a nettó átlagbér Romániában, így jelenleg 5684 lej a hazai nettó középérték. A statisztikusok szerint a visszaesés teljesen természetes, áprilisban a húsvéti prémiumok és a tavaszi bónuszok alaposan megnyomták a fizetéseket. Ezek elmaradása húzta vissza most a számokat májusban. A legnagyobb zuhanást, csak nem 30%-os csökkenést a biztosítási szektorban dolgozók érezték meg. A kontraszt továbbra is óriási az iparágak között, míg az IT szektorban és a gázkitermelésben továbbra is 12-13 ezer lej feletti nettó fizetések az átlagosak, addig a halászatban dolgozók alig 2800 lejt visznek haza. Jó hír viszont a közszférának, hogy az oktatásban, a közigazgatásban és az egészségügyben májusban is sikerült egy enyhe, 0,5 és 2,5% közötti növekedést elérni. A Giseol.ro online ügyintéző platform vizuális arculatát másoló és a közlekedési minisztérium nevében küldött, hamis SMS-ekre figyelmeztetett kedden az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság. A hamis telefonos üzenetben gyorshajtási bírság megfizetésére szólítják fel a címzetteket a közlekedési minisztérium nevében. A sürgető hangnemű üzenetben rövid fizetési határidőt szabnak meg, illetve késedelmi pótlékot, a műszaki vizsga felfüggesztését és ügyészségi eljárást helyeznek kilátásba. A Kiberbiztonsági Igazgatóság a Denesztecse közlése szerint az SMS-ben szereplő hivatkozás egy hamis weboldalra vezet, amely külsőre a giseol.ro portált utánozza. Az oldal személyes adatokat, majd a bankkártya adatait, a kártyaszámot, a lejárati dátumot és a CVV kódot is elkéri, holott állami intézmények ilyen adatokat nem kérnek SMS-ben küldött linken keresztül. Hívják fel a figyelmet a szakemberek. Gyanúra ad okot az is, hogy a bírság összege amerikai dollárban szerepel. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, csapadékos időjárásra kell számítani a mai napon. Helyenként megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért, zápor, zivatar is kialakulhat, elsősorban a kora délutáni órákban. A csúcsérték akár a 26 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilakéra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
5: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Kánikulára vonatkozó figyelmeztetést, valamint viharriasztásokat is kiadott szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Térségünkben légköri instabilitásra is jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani a következő napokban. A meteorológusok szerint a hegyvidéki térségekben felhőszakadások, villámlások, 50-70 km/órás széllökések, elszigetelten pedig viharos szél és jégeső várható péntek estig. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Hírek, válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: A Harvíz RT értesíti ügyfeleit, hogy július 16-án csütörtökön az ivóvíz hálózat javítási munkálatai miatt reggel 9 és este 6 óra között szünetel az ivóvíz ellátás a Szentlélek utca 41A, a Hunyadi János utca 18A, B, C, D, 19, 20, 26A, 26B házszámok alatt, valamint a Fortuna Park környékén a Nest áruház mögötti övezetben. A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a vízszolgáltatás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat. Hiba bejelentést a nap 24 órájában a 0758 770 040-es telefonszámon tehet.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Ha még mindig a tökéletes nyári lehetőséget keresed, jelentkezd most szakmai gyakorlatra Szlovákiába. Szerezd valódi szakmai tapasztalatot és életre szóló élményeket. Ha elmúltál 18 éves és gyógyszerész, szakács, pincér, felszolgáló, cukrász, ápoló, nővér vagy turisztika idegenforgalom szakon tanulsz, Hargita megye tanácsa és az AVETE projekt várja a jelentkezésedet nyári szakmai gyakorlatra Szlovákiába, Királyhelmec és környéke, teljesen magyar nyelvű környezetben. A gyakorlat idején ingyenes szállást, ellátást és zseppénzt is kapsz, az utazásod költségeit pedig a fogadó fél rendezi. A gyakorlat hossza rugalmas 45-60 vagy akár 90 nap, kiutazás július 19-én. 2-3 hetente szuper, szabadidős programok várnak, kassai és budapesti városnézés, strandolás, workshopok és a nyíregyházi állatpark. Kérj további infókat és jelentkezz még ma a softprojektek@hargitamegye.ro e-mail címen.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kánikulára vonatkozó figyelmeztetést, valamint viharriasztásokat is kiadott szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Térségünkben légköri instabilitásra és jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani a következő napokban. A meteorológusok szerint a hegyvidéki térségekben felhőszakadások, villámlások, 50-70 km/órás széllökések, elszigetelten pedig viharos szél és jégeső várható péntek estig. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Súlyos informatikai hiba miatt kedd óta nem működnek az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Hivatal, az Anecsepei informatikai rendszerei, emiatt az Eterra telekkönyvi alkalmazás sem érhető el, és várhatóan a hétvégéig nem is lesz használható. Nikus Ordán államfő szerint a közalkalmazotti bértörvény rendkívül összetett jogszabály, ezért várható volt, hogy nézetkülönbségek lesznek a pártok között a téma kapcsán. Az elnök ugyanakkor úgy véli, van esély arra, hogy a törvényt határidőre elfogadják. Nikus Ordán azt is elmondta, értesülései szerint a törvénytervezet hétfőn jutott el a szociáldemokrata párthoz. Ha szüksége lesz rá, az elnöki hivatal közvetítői szerepet is vállalhat, ugyanakkor az elnök hangsúlyozta, hogy a jogszabály számos társadalmi csoportot érint, ezért különösen összetett egyeztetéseket igényel. Az államfő cáfolta azokat a felvetéseket, amelyek szerint a pártok már korábban megállapodásra jutottak az új egységes bértörvényről. Korábban csupán annyi hangzott el, hogy a pártok készek tárgyalni, a konkrét pénzügyi számításokról azonban nem születhetett megállapodás, mert ezek csak néhány nappal ezelőtt készültek el. Július 20-án délelőtt 10 órakor veszi kezdetét a magánszemélyek jelentkezési időszaka a lakossági roncsautó programba, jelentette be a Környezetvédelmi Alap igazgatósága az AFEME, amely egy részletes és könnyen érthető tájékoztató videót is közzétett, amiben lépésről lépésre mutatja be az online felületen történő regisztráció folyamatát. A most induló lakossági szakasz teljes költségvetési kerete 300 millió lej. A romániai magyar középiskolások mentális egészségét és iskolai közérzetét vizsgálta a Jól vagy tényleg? Elnevezési országos felmérés. Az eredmények szerint a diákok többsége rendszeresen tapasztal stresszt, túlterheltséget és motivációvesztést, amit elsősorban a nagy tananyag és a magas elvárások okoznak. A válaszadók ugyanakkor pozitívumként emelték ki, hogy a legtöbbjüknek van legalább egy tanára vagy osztálytársa, akire nehéz helyzetben számíthat, és sokan élnek az iskola pszichológus nyújtotta segítséggel is. A felmérésből az is kiderült, hogy a diákok közel 40%-a Erdélyben képzeli el a jövőjét, 37% még bizonytalan, míg minden negyedik válaszadó biztosan külföldön szeretne élni. A kutatás készítői az eredményeket a döntéshozók elé szeretnék vinni, hogy elősegítsék a diákok jólétét támogató oktatási változtatásokat, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Szeptember 7-én térnek vissza az iskolapadokba a diákok. A legtöbb évfolyam számára a tanítás utolsó napja 2027. június 18-a lesz, közölte a Tanügyminisztérium. A dokumentumot miniszteri rendelettel hagyták jóvá, amely megjelent a hivatalos közlönyben. A tanév 36 tanítási hétből fog állni, továbbra is a modulrendszert követi, amelyet tanítási szünetek választanak el egymástól. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért zápor, zivatar is kialakulhat, esőzések környezetében megélénkül a szél. Csíkszeredában 25 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 26 foknál nem emelkedik magasabbra, illetve a reális hőérzet valamelyest kevesednek érezhető az élénk szél miatt.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
0: Érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kánikulára vonatkozó figyelmeztetést, valamint viharriasztásokat is kiadott szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Térségünkben légköri instabilitásra is jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani a következő napokban. A meteorológusok szerint a hegyvidéki térségekben felhőszakadások, villámlások, 50-70 km/órás széllökések, elszigetelten pedig viharos szél és jégeső várható péntek estig. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Súlyos informatikai hiba miatt kedd óta nem működnek az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Hivatal, az Anecsepei informatikai rendszerei, emiatt az Eterra telekönyvi alkalmazás sem érhető el, és várhatóan a hétvégéig nem is lesz használható. Nikus Ordán államfő szerint a közalkalmazotti bértörvény rendkívül összetett jogszabály, ezért várható volt, hogy nézetkülönbségek lesznek a pártok között a téma kapcsán. Az elnök ugyanakkor úgy véli, van esély arra, hogy a törvényt határidőre elfogadják. Nikus Ordán azt is elmondta, értesülései szerint a törvénytervezet hétfőn jutott el a szociáldemokrata párthoz. Ha szüksége lesz rá, az elnök hivatal közvetítői szerepet is vállalhat, ugyanakkor az elnök hangsúlyozta, hogy a jogszabály számos társadalmi csoportot érint, ezért különösen összetett egyeztetéseket igényel. Az államfő cáfolta azokat a felvetéseket, amelyek szerint a pártok már korábban megállapodásra jutottak az új egységes bértörvényről. Korábban csupán annyi hangzott el, hogy a pártok készek tárgyalni, a konkrét pénzügyi számításokról azonban nem születhetett megállapodás, mert ezek csak néhány nappal ezelőtt készültek el. Július 20-án délelőtt 10 órakor veszi kezdetét a magánszemélyek jelentkezési időszaka a lakossági roncsautó programba, jelentette be a Környezetvédelmi Alap igazgatósága az AFEME, amely egy részletes és könnyen érthető tájékoztató videót is közzétett, amiben lépésről lépésre mutatja be az online felületen történő regisztráció folyamatát. A most induló lakossági szakasz teljes költségvetési kerete 300 millió lei. A romániai magyar középiskolások mentális egészségét és iskolai közérzetét vizsgálta a Jól vagy tényleg? Elnevezési országos felmérés. Az eredmények szerint a diákok többsége rendszeresen tapasztal stresszt, túlterheltséget és motivációvesztést, amit elsősorban a nagy tananyag és a magas elvárások okoznak. A válaszadók ugyanakkor pozitívumként emelték ki, hogy a legtöbbjüknek van legalább egy tanára vagy osztálytársa, akire nehéz helyzetben számíthat, és sokan élnek az iskola pszichológus nyújtotta segítséggel is. A felmérésből az is kiderült, hogy a diákok közel 40%-a Erdélyben képzeli el a jövőjét, 37% még bizonytalan, míg minden negyedik válaszadó biztosan külföldön szeretne élni. A kutatás készítői az eredményeket a döntéshozók elé szeretnék vinni, hogy elősegítsék a diákok jólétét támogató oktatási változtatásokat, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Szeptember 7-én térnek vissza az iskolapadokba a diákok, a legtöbb évfolyam számára a tanítás utolsó napja 2027. június 18-a lesz, közölte a tanügyminisztérium. A dokumentumot miniszteri rendelettel hagyták jóvá, amely megjelent a hivatalos közlönyben. A tanév 36 tanítási hétből fog állni, továbbra is a modulrendszert követi, amelyet tanítási szünetek választanak el egymástól. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért zápor, zivatar is kialakulhat, esőzések környezetében megélénkül a szél. Csíkszaradában 25 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 26 foknál nem emelkedik magasabbra, illetve a reális hőérzet valamelyest kevesednek érezhető az élénk szél miatt.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
2: Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük

0: mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
1: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
0: Egy játékkonzolra?
1: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
3: Próbáld ki te is a kálmacsúp tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsúp, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Reklámot hallottak.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kánikulára vonatkozó figyelmeztetést, valamint viharriasztásokat is kiadott szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Térségünkben légköri instabilitásra és jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani a következő napokban. A meteorológusok szerint a hegyvidéki térségekben felhőszakadások, villámlások, 50-70 km/órás széllökések, elszigetelten pedig viharos szél és jégeső várható péntek estig. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként. Súlyos informatikai hiba miatt kedd óta nem működnek az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Hivatal, az Anecsepei informatikai rendszerei, emiatt az Eterra telekönyvi alkalmazás sem érhető el, és várhatóan a hétvégéig nem is lesz használható. Nikus Ordán államfő szerint a közalkalmazotti bértörvény rendkívül összetett jogszabály, ezért várható volt, hogy nézetkülönbségek lesznek a pártok között a téma kapcsán. Az elnök ugyanakkor úgy véli, van esély arra, hogy a törvényt határidőre elfogadják. Nikus Ordán azt is elmondta, értesülései szerint a törvénytervezet hétfőn jutott el a szociáldemokrata párthoz. Ha szüksége lesz rá, az elnöki hivatal közvetítői szerepet is vállalhat, ugyanakkor az elnök hangsúlyozta, hogy a jogszabály számos társadalmi csoportot érint, ezért különösen összetett egyeztetéseket igényel. Az államfő cáfolta azokat a felvetéseket, amelyek szerint a pártok már korábban megállapodásra jutottak az új egységes bértörvényről. Korábban csupán annyi hangzott el, hogy a pártok készek tárgyalni, a konkrét pénzügyi számításokról azonban nem születhetett megállapodás, mert ezek csak néhány nappal ezelőtt készültek el. Július 20-án délelőtt 10 órakor veszi kezdetét a magánszemélyek jelentkezési időszaka a lakossági roncsautó programba, jelentette be a Környezetvédelmi Alap igazgatósága az AFEME, amely egy részletes és könnyen érthető tájékoztató videót is közzétett, amiben lépésről lépésre mutatja be az online felületen történő regisztráció folyamatát. A most induló lakossági szakasz teljes költségvetési kerete 300 millió lei. A romániai magyar középiskolások mentális egészségét és iskolai közérzetét vizsgálta a Jól vagy tényleg? Elnevezési országos felmérés. Az eredmények szerint a diákok többsége rendszeresen tapasztal stresszt, túlterheltséget és motivációvesztést, amit elsősorban a nagy tananyag és a magas elvárások okoznak. A válaszadók ugyanakkor pozitívumként emelték ki, hogy a legtöbbjüknek van legalább egy tanára vagy osztálytársa, akire nehéz helyzetben számíthat, és sokan élnek az iskola pszichológus nyújtotta segítséggel is. A felmérésből az is kiderült, hogy a diákok közel 40%-a Erdélyben képzeli el a jövőjét, 37% még bizonytalan, míg minden negyedik válaszadó biztosan külföldön szeretne élni. A kutatás készítői az eredményeket a döntéshozók elé szeretnék vinni, hogy elősegítsék a diákok jólétét támogató oktatási változtatásokat, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Szeptember 7-én térnek vissza az iskolapadokba a diákok, a legtöbb évfolyam számára a tanítás utolsó napja 2027. június 18-a lesz, közölte a tanügyminisztérium. A dokumentumot miniszteri rendelettel hagyták jóvá, amely megjelent a hivatalos közlönyben. A tanév 36 tanítási hétből fog állni, továbbra is a modulrendszert követi, amelyet tanítási szünetek választanak el egymástól. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért zápor, zivatar is kialakulhat, esőzések környezetében megélénkül a szél. Csíkszeredában 25 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 26 foknál nem emelkedik magasabbra, illetve a reális hőérzet valamelyest kevesednek érezhető az élénk szél miatt.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió.

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fan FM rádióban.
1: Kánikulára vonatkozó figyelmeztetést, valamint viharriasztásokat is kiadott szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Térségünkben légköri instabilitásra is jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani a következő napokban. A meteorológusok szerint a hegyvidéki térségekben felhőszakadások, villámlások, 50-70 km/órás széllökések, elszigetelten pedig viharos szél és jégeső várható péntek estig. A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15-25, helyenként pedig meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: A Harvíz RT értesíti ügyfeleit, hogy július 16-án csütörtökön az ivóvíz hálózat javítási munkálatai miatt reggel 9 és este 6 óra között szünetel az ivóvíz ellátás a Szentlélek utca 41A, a Hunyadi János utca 18A, B, C, D, 19, 20, 26A, 26B házszámok alatt, valamint a Fortuna Park környékén a Nest áruház mögötti övezetben. A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a vízszolgáltatás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válhat. Hiba bejelentést a nap 24 órájában a 0758 770 040-es telefonszámon tehet.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Kevesebb duma, több zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Ha még mindig a tökéletes nyári lehetőséget keresed, jelentkezd most szakmai gyakorlatra Szlovákiába. Szerezd valódi szakmai tapasztalatot és életre szóló élményeket. Ha elmúltál 18 éves és gyógyszerész, szakács, pincér, felszolgáló, cukrász, ápoló, nővér vagy turisztika idegenforgalom szakon tanulsz, Hargita megye tanácsa és az AVETE projekt várja a jelentkezésedet nyári szakmai gyakorlatra Szlovákiába, Királyhelmec és környéke, teljesen magyar nyelvű környezetben. A gyakorlat idején ingyenes szállást, ellátást és zseppénzt is kapsz, az utazásod költségeit pedig a fogadó fél rendezi. A gyakorlat hossza rugalmas 45-60 vagy akár 90 nap, kiutazás július 19-én. 2-3 hetente szuper, szabadidős programok várnak, kassai és budapesti városnézés, strandolás, workshopok és a nyíregyházi állatpark. Kérj további infókat és jelentkezz még ma a softprojektek@hargitamegye.ro e-mail címen.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.

0: Akinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. Fanatem Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene. Zene.
2: Oh shit, no. Oh fuck. Oh man, tell the label. Tell the label.

0: long time.
1: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
2: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
3: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3-2-1 olimpiai bajnok Magyarország!
2: Ajuszal!

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Egy remek évjárat legjobb dalai. 90-esek 9-től.
1: There's something evolving. Whatever may come, the world

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

keep moving.

FM 87.6 Csíkszeredó. Szűrtől Szűrig. Fan FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: to the hits faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.